0: repo-verzió.
1: Vagy a szokványmat, vagy a van miatt. Vagy a szokványmat, vagy a van miatt. Vagy a szokványmat, vagy a van miatt. Vagy a szokványmat, vagy a van miatt.